0: Stationekön nagykevő hamar. Akint a vonévor helyesen igyekezünk forrultéjével, kérvánom nyitkevőmari, nőn a másik nagykunnel katalévő hamar.
1: Karakkor esti, ha ez a vonatok nem miatt kell megnyeri, de mozgókra a kelőt, ha a olimpiakam pisztelen kaparel,
2: Double game.